0: Yono Potkivanung kedves hallgatóink, a török rádió minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdón keresztül magyar nyelvű adásuk áruloz.
1: Palesztina titkos történetei.

valul husmiter at miröyü kupola a kösevşu tartó szerkezete nem elketék, nég támo szésti szenkét oszob a kutyának a szerkezeti rendszernek az alapvető elemeit. A súly a középpontból a környező tartó elemekre kerül át, és a szépítmény geometriai egyensúlyban áll. Egy kupola valójában nem tartja a mainboltot, hanem kiszámítja, hogyan bírja el a mainbolt súlyát. Hiba lenne azt gondolni, hogy az épület csupán kőből és fából áll. Itt a fény és az építészet része. Az ablakokon át szőrődő napfény, amikor aranyöveg mozaikokkal, színes üvegekkel és márvány felületekkel találkozik, megváltoztatja a tér hangulatát. Ég a fény nem csupán a belső teret világítja meg, hanem magát az építészetet is láthatóvá teszi. Az építészek a falak és boltívek elhelyezkedését épp úgy figyelembe vették, mint a fények ezekkel a felületekkel való találkozását. Mi a helyzet a hanggal, a márvány, a nagy kőfelületek, a szívek és a központi kupola befolyásolják a hang térbeli visz hangzását. A kupola alatt elhangzott szavak a felületekről visszhangozva még egy ideig jelen maradnak a térben. Ég a szemünkkel látott építészet ez hozzáadódik egy újabb dimenzió, amelyet a fülünkkel érzékelünk. Az iszáművészetében és építészetében a geometria életfontosságú szerepet játszik. A kubető szára nem csupán egy épület, hanem arányok sorozata, ez a felületeken ismétlődő geometria rend, bár tartalmaz elemeket a korszak regionális vizuális hagyományéból, hozzájárul egy új iszlám esztétikai nyelv kialakulásához. Valóban a kubető szár építészete és díszítése a bizánc és szaszanida művészetből származó elemeket újra értelmezve hoz létre egy sajátos vizuális megközelítést. A geometria nem csupán a teret kitöltő felületi díszítés, az ismétlés, a szimmetria és az arányok révén olyan esztétikai ABCV alakul, amely láthatóvá teszi a rend érzetét. Ez a geometria nyelv, amely az iszáművészetben évszázadok során fog fejlődni, nem csupán díszíti az építészeti felületeket, hanem ritmust és egységet is kölcsönöz nekik. A kubető szárával kapcsolatban tudni kell még egy fontos részletet, az épület klasszikus értelembe véve nem mecset. Ez egy monumentális szenté, amely a közepén található szentsziklát veszi körül, és azt helyezi a középpontba. A történelem során a különböző uralkodók saját korszakuk nyomait hagyták az épületen, az abbaszida kalifa al-Mamun idején változtatásokat hajtották végre a feliratokon. A 12. században, amikor a keresztesek elfoglalták Jeruzsálemet, a szentsziklát márvánnyal fették le, és az épületet templommá alakították át. 1187-ben Szalahaddin Eyyubi, aki visszafoglalta Jeruzsálemet,